Du hast mich. Du hast mich.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás. Az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, premier előtt a macskajáték. Kevesebben választották a hajózást, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csaknem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból. Ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Eszter Gályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Pompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben.
1: Ma fordulat áll be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, remélem, hogy mindenki jót aludt, vagy ha éjszaka dolga volt, akkor jót fog aludni, és tud majd pihenni. Jó reggel, drága jó hallgatók, drági barátim, hát számisztikailag izgalmas naphoz érkeztünk, 09.09, nem tudom, jelente ez bármit, minden esetre ráadásul a hét közepe, egy jó képű szerda vár ma ránk. Lapozgattam már itt a krónikákat, lesznek ma is izgalmas történetek, például egy kis Axl Rose Kurt Cobain box, vagy éppen az Apple és a YouTube kéretlen ajándéka, vagy hát csúnya nagy kiárusítások, és persze megnézzük majd, hogy a születésnaposok is, akiket az Isten éltessen, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. No. Ja, meghozom a zenéket. Egy kérésem van cserébe, aki mozgásba lendül bármilyen formában, hogy rendeltetési helyén termelje kicsiny hazánk GDP-ét, az nagyon vigyázzon magára. 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Tartja magát a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Sárbogárdi útnál, de van egy elég hosszanti útszűkület a 9-ben is, a Vágóhíd utcának az úgynevezett belső szakaszán. Sávzárás van a Közraktár utcánál is, a Fővám térnél, és még megvan a forgalmi rend változása a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: 99. Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. Kedves Ádámok, nagyon boldogott a mai napra, és hát történelmi nap egyébként a mai, mert bár ugye mostanság mindenki mohácsozik, de hát 1552-ben a törökök 35-40 ezer fős hadserege e napon kezdte meg Dobó István parancsnoksága alatt álló egri vár ostromát. Ekkor kezdtek ragyogni az egri csillagok. Na, majd pont így nézzünk bele a rock történelembe is, jó? De persze mindez csak a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek, dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lonert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
2: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na nézzük ezt a mai napot. Azt mondja, hogy 1956 Elvis Presley sokkolta a tévénézőket. Hol máshol, mint a The Ed Sullivan Show-ban. Rekordszám 60 millió néző volt kíváncsi a királyra, bár Ed Sullivan, mint ismeretes, kijelentette, hogy a csípő mozgása miatt sosem hívja meg a műsorba. 68. Úgy jegyezték ezt fel, hogy gyakorlatilag megszületett a heavy metal előszele, mert hogy a Beatles az Abbey Road stúdióban rögzíti a Helter Skelter című dalt. Paul McCartney célja az volt, hogy létrehozza a létező leghangosabb, legnyersebb és legmocskosabb rockdalt. Majdnem 20 évvel később pedig új szólókarrierek indultak, Londonban megrendezik a The Secret Policeman's Other Ball jótékonysági gálát. Itt lép fel Sting és Phil Collins életükben először teljesen egyedül. Vagyis a The Police, illetve a Genesis nélkül. Na, majd még kotorászunk. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk. Köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Tartja magát a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Sárbogárdi útnál, de van egy elég hosszanti útszűkület a 9-ben is, a Vágóhíd utcának az úgynevezett belső szakaszán. Sávzárás van a Közraktár utcánál is, a Fővám térnél, és még

0: Megvan a forgalmi rend változása a Rejtér Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, premier előtt a macskajáték. Kevesebben választották a hajózást, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csaknem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból. Ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a Budapesti Új Színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Eszter Gályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, mikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Pompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át a legtöbben.
1: Ma fordulatál be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem szépen szól a szerda, na nem sokára majd arról, hogy Jimi Hendrix miért nem vásárolt soha az IKEA-ban. Addig is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. Továbbra is jó reggelt, jó utat és jó munkát. Szóval, ha hisszük, ha nem, de Jimi Hendrixnek volt skandináv turnéja. 67 és 68 között, ami kaotikus volt, zsenialitással töltött, kimerültségtől híres, kábítószerektől és kocsmai verekedésektől hangos. Így jutottunk el a teljes pusztításig. Míg a 67-es szeptemberi turnéja csak a svéd köztévéből való kitiltással végződött, a 68. januári visszatérése már rendőrségi cellában és kórházban eszkalálódott. A legdurvább botránya egyébként az Göteborgban volt, a Hotel Opalemben, alig néhány órával azután, hogy az Experience megérkezett a svédországi mini turnéra. Január 3-án éjszaka Hendrix és a dobos Mitch Mitchell a helyi Club Car nevű helyen partiztak, majd hajnali 2 körül néhány baráttal visszatértek a szálldába. Hajnali 4 óra körül az alatta lévő szobó lakója hatalmas zajra és dörrenésekre panaszkodott a recepció. Amikor az éjszakai recepciós belépett Hendrix szobájába, sokkoló látvány fogadta, a szoba teljesen fel volt dúlva, a gitáros egy hatalmas dűlhamában puszta kézzel betörte az ablaküveget, eszméletlenül feküdt az ágyon, miközben mondani se kell, a szoba úszott a vérben. A kiérkező rendőrök azonnal őrizetbe vették, mivel a jobb keze súlyosan megsérült a szilánkoktól, elvitték kórházba. Ott összavarták, a sors fintora, hogy a sérült keze ellenére még aznap este le kellett nyomni a Kél teltházas koncertet Göteborgban. Na, hát a svéd hatóságok nem vették félváról a rongálást, Hendrixet bűnvádi eljárás alá vonták, és kiutazási tilalmat rendeltek el ellene. Nem hagyhatta el az országot, január 10 és 15-e között minden egyes nap pontban délután 2-kor meg kellett jelennie a göteborgi kapitányságon. Január 16-án aztán a városi bíróságon bűnösnek találták, rongálásért végül megúszta a börtönt, 3200 svéd korona, ami akkoriban komoly összeg volt, pénzbüntetést kellett fizetnie, hogy szabad lábra helyezhessék. Egyébként a dolog igazi érdekessége, hogy Jimi Hendrix alapvetően egy csendes, visszahúzódó és kifejezetten udvarias ember volt, ha józan volt. A skandináv turnék idejére azonban az állandó utazás, ugye a menedzsment nyomása és a brutális kimerültség miatt darabjaira hullott szegény. Úgyhogy így fordulhatott az elő, hogy rendet rakott a közmédiában is, meg a szállodában is. Na, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tűz volt a Stefánián, utána járhatunk a közpénzköltéseknek, bankkártyával is fizethetünk a buszon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kigyulladt egy zuglói társasház. A Stefánia úti négyszintes épülethez érkeztek ki a tűzoltók, 20 embernek kellett elhagynia otthonát. Személyi sérülés nem történt. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezetről terjedtek át a lángok, részben két lakásra és három erkélyre. Az oltás sikeres volt. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ezt például a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon tehetik meg az utasok. A BKK közlése szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra a tapasztalatok alapján. A nyitott piacok napja előeseményeként ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket hétvégén. A budapesti Városháza Parkban lesznek a programok. Szombaton a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar, vasárnap pedig a Dunakanyar Együttes és az Etűd Együttes lép színpadra filmzenékkel, klasszikus művekkel és musical slágerekkel. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádióknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, biztonságos szerdát mindenkinek, is legalább annyira békéset, pláne boldog születésnapot, hogyha valaki ma született. És ha valaki még nem tudná, a szeptember 9-eiek közül, akkor bizony közlöm vele, hogy egy napon született Dave Stewart-tal, aki hát igazából egy angol, manapság úgy mondják multi-instrumentalista zenei producer, de egyébként a Eurythmics Duo zseniális zeneszerző tagjaként ismeri a világ. A pop és rock történelem egyik legsokoldalúbb háttérembere, miközben ugye a világ leginkább tényleg a Eurythmicsből ismeri. Olyan szupersztárokkal dolgozott együtt, mint Jagger, Bob Dylan, Tom Petty vagy éppen Bono. De tagadhatatlan, hogy pályafutásának legfontosabb mérföldköve kétség kívül az Annie Lennox-szal közös duója, kapcsolatuk egyedülálló módon fonódott össze a magánélettel és a sikerrel. Hát szeretők, majd szakító társak, így lehetne zanzásítani. Stewart és Lennox a 70-es évek végén egy párt alkottak, és a The Tourist nevű zenekarban játszottak együtt. Miután szakítottak, mint szerelmesek, úgy döntöttek, hogy zeneileg nem válnak szét. Na ebből a szakításból született meg aztán 80-ban a Eurythmics, és hozta a nagyobbnál nagyobb slágereket. Aztán ugye a 90-es évekre háttérbe szorult, és akkor így jöttek a közös munkák Tom Petty-vel, Don't Come Around Here No More, amelynek híres szitár szólóját és pszichedelikus hangzását is ő találta ki. Aztán 2011-ben Dave alapította meg a Super Heavy nevű szupergrupot, amelyben Mick Jagger,

Sweet Mix sikerének csúcsán tüdő problémákkal küzdött, ami miatt a turnézást is többször fel kellett függesztenie. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Dave Stewart, 103.9 Rock FM, no hát akkor zenéjünk.

0: Rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Tartja magát a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Sárbogárdi útnál, de van egy elég hosszanti útszűkület a 9-ben is, a Vágóhíd utcának az úgynevezett belső szakaszán. Sávzárás van a Közraktár utcánál is, a Fővám térnél, és még megvan a forgalmi rend változása a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
4: Minden kész.
3: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
4: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
3: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
14: Válságba került az oktatás. Vármegyékből ismét megyék lettek. Dinnyárusoknál vizsgálódtak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás. Az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
15: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
14: Ma fordulat áll be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett. 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul. Az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, utakon vigyázzunk, az Ádámokat ne feledjük, nem sokára pedig hát egy kellemetes kis klasszikus botrányról, amelynek főszereplői Kurt Cobain és Axl Rose voltak.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szóval tudtuk, hogy 92. szeptember 9-én az MTV Video Music Awards Los Angeles-i pavilonjában rendezett kis megmozdulás az egyik legrobbanékonyabb kulturális összecsapás volt. Mert hogy hát két frontember, Kurt Cobain és Axl Rose a gála előtt is érezhető volt a feszkó, mivel Kurt Cobain korábban a médiában többször is elavult, szexista és homofób zenekarnak nevezte a Guns N' Roses-t, és visszautasította, hogy a Nirvana legyen az előzenekaruk. Tehát nem volt jó a dolog felütése. Na most Kurt Cobain és Courtney Love éppen közös kislányukkal, a csecsemő Francis Bain Cobain-nal ültek a VIP részlegben, amikor elvonult mellettük Axl Rose és akkori barátnője, Stephanie Seymour, szupermodell. És Courtney Love gúnyosan oda kiáltott, na, hogy a nők miatt vannak mindig a háborúk. Axl, leszel a gyerekünk keresztapja? Hát mondani se kell, Axl Rose teljesen elvesztette a fejét, odalépett a kanapéhoz, újjal mutogatott Kurt Cobainra, és dühösen üvöltözte, fogd be a pofádat, illetve a... Hát a barátnődnek is fogd be, de nem ezt a szót használta, különben kiviszlek az utcára, és szétverlek. Kurt Cobain nem ilyet meg, gúnyos mosolyjal odafordult a feleségéhez, és halálos nyugalommal annyit mondott neki, fogd be a pofádat. Ezzel egyrészt de gyakorlatilag parodizálta Axl macsó dürohamát, másrészt zseniálisan lecsillapította a helyzetet. A jelenlévő testőrök azonnal szétválasztották őket, de a feszültség az mindvégig tapintható maradt. Van ez így néha? 103.9 Rock FM? Na zenéljünk! 103.9 Rock FM.

0: FM.
1: Fél kilenc. Egyébként történt még ez az azon a bizonyos MTV gálán, ahol Kurt Cobain és Axl Rose egymásnak feszült, mert nem sokára szóba hozom, jó? De mindez csak a hírek után, amikor persze zenélünk is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Vidékfejlesztésbe kezd a kormány, ez 10 térséget érint. Örkény macska játéka az új színházban, kevesebben ültek hajóra, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program, először csak 10 térségben valósul meg. Ennek keretében 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre, mondta napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. A kezdeti szakasz értékelését követően jövő augusztus 20-a után terjesztik ki országosan a kezdeményezést. A tervek szerint az már csaknem 2200 vidéki települést és nagyjából 2 millió embert segíthet közvetlenül. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát hazánkból, ezt a kormány rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő is reagált, úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A macskajátékot mutatja be a budapesti új színház. Örkény István 1969-ben írt tragikomédiájának premierje Vas György rendezésében októberben lesz. Orbánné szerepében Esztergályos Cecília lép színpadra, Gizát Freud Edit alakítja, Paulát pedig Gregor Bernadett játsza. A történet két idős testvér, a Budapesten élő Orbánné és a Münchenben letelepedő Giza levelezésére és telefonbeszélgetéseire épül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros. Egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a Pompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben.
2: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval nem az volt az egyetlen gond ezen a bizonyos MTV gálán 1992. szeptember 9-én, hogy Kurt Cobain és Axl Rose össze akart pofoszkodni, mert hogy a Nirvana fellépése sem indult simán, az MTV vezetősége határozottan megtiltotta a zenekarnak, hogy az új kiadatlan dalukat, a Rape-mit játsszák el, és ragaszkodtak ugye a gigasláger Smells Like Teen Spirithez. Végül aztán megegyeztek a Lithiumban. Amikor azonban az élőadásban elindult a kamera, Kurt Cobain szándékosan elkezdte játszani és énekelni a Rape Me akkordjait. A vezérlőben a producereknek leállt a szívverése, és a technikusok már majdnem lekeverték az élőadást, hogy reklámot tegyenek be, amikor Kurt Cobain hirtelen átváltotta megbeszélt dalra. Az egész csak egy zseniális élőadásban elkövetett trollkodás volt a részükről. A dal végén aztán a Nirvana hozta a formáját, és elkezdte teljesen szétverni a felszerelést. Ekkor történt a gála legfájdalmasabb balesete is. Ugye a 201 cm magas basszus gitáros Novosel is dühében és az adrenalin hatására olyan magasra dobta a basszus gitárját a levegőbe, amennyire csak tudta. A gitár elért a stúdió mennyezetéig, de a reflektorok brutális fénye elvakította Novoselicet. Ahogy Dave Grohl később felidézte, szem elől tévesztette a súlyos hangszert, és csak állt tehetetlenül felfelé nézve. Na most a nehéz Fender basszusgitár egyenesen fejbe találta a zenészt, aki azonnal elterült a színpadon. Mászott egy kicsit, majd letántorgott a színpadról, és az öltöző folyosóján elájult. Mivel komoly a fejsérülést szenvedett, az MTV mentősei azonnal hordágyra tették, miközben a mentőautóhoz tolták, a színfalak mögött sétáló Brian May sietett oda hozzá egy pohár jéghideg pesgővel, hogy megnyugtassa. Hát, mint mondottam, van ez így néha. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Tartja magát a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Sárbogárdi útnál, de van egy elég hosszanti útszűkület a 9-ben is, a Vágóhíd utcának az úgynevezett belső szakaszán. Sávzárás van a Közraktár utcánál is, a Fővám térnél, és még megvan a forgalmi rend változása a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
9: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
10: Volkswagen.
11: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Lángolt egy zuglói társasház. Rákereshetünk a közpénzköltésekre. Buszon indul a BKK új tesztprogramja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kigyulladt egy zuglói társasház. A Stefánia úti négyszintes épülethez érkeztek ki a tűzoltók, 20 embernek kellett elhagynia otthonát. Személyi sérülés nem történt. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezetről terjedtek át a lángok, részben két lakásra és három erkélyre. Az oltás sikeres volt. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ezt például a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon tehetik meg az utasok. A BKK közlése szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra a tapasztalatok alapján. A nyitott piacok napja előeseményeként ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket hétvégén. A budapesti Városháza Parkban lesznek a programok. Szombaton a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar, vasárnap pedig a Dunakanyar Együttes és az Etűd Együttes lép színpadra filmzenékkel, klasszikus művekkel és musical slágerekkel. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádióknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
14: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is.
13: Ma fordulatelbe időjárásunk van. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul. Az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
10: 103.9 Rock FM, mindenkinek békés munkavégzést kívánok a nap hátralévő részére, különös tekintettel az Ádámokra. Aki Ádámot ismer, Ádit, feltétlenül köszöntse, jó? Én meghozom a zenéket.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked!
10: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Nincs jó állapotban az oktatás. Megyék lettek a vármegyékből. Dínyjárusoknál razziáztak, jönnek a hírek Gál Judikótól. Globális válságban van az oktatás. Az ágazati miniszter szerint ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lonert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormánymegbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
12: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
11: Ma fordulatelbe időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot. Sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, hát bizony szerda van már, és hát igazából az elmúlt héten megéltük szeptember első hetét, úgyhogy augusztusból pörgettük át a szeptembert, és most már szeptember második hetét éljük. Én remélem mindenki jól érzi magát, elindult az iskola, egy picit lenyugodtunk, leülepettek a hangulatok, és akkor most már nyugodtan folytatjuk az életünket ott, ahol abba hagytuk, de sehol nem hagytuk abba, mert hiszen a legjobb rockzenéket, azokat mindig is hallgattuk, mint most is, és mint például online streamen is lehetséges ez, www.rockradio.hu, ott meg lehet bennünket találni, és meg lehet találni a Scorpions-t is, akik ugye tavaly kezdték el ünnepelni 60. születésnapjukat, és azt idén folytatták, ennek keretein belül pedig eljöttek hozzánk is június 20-án, az MVM Dome-ban adtak koncertet, és most is egy olyan klasszikussal érkeznek, amelyet mindig érdemes meghallgatni, ez nem más, mint a Big City Nights, amely pontosan azt az érzést kapja el, amikor egy nagyvárosi éjszaka teljesen más arcát mutatja, mint nappal. 1984-ben jelent meg a Love at First Thing című áttörést meghozó albumukon, és nagyon állat. Ez a Scorpions és a Big City Nights.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, hát Meredith Brooks és a Beach érkezik, ő egy ilyen jó kis One Hit Wonder, azaz egy slágeres csoda. Ez az egy dala van, ami slágeré vált, viszont ez annál nagyobb. Az énekesnő 1997-ben megjelent Blurring the Edges című debütáló albumának legnagyobb slágere. 4 hétig tanyázott a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában egyaránt, de további 9 országban került a legjobb 10 közé. A kislemezből több mint 1 millió példány kelt el csak a tengeren túlon, és 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rockének előadás kategóriában. Ahonnan ismerheti esetleg a fiatalabb generáció, hát az nyilván az, hogy számos filmben és sorozatban is felcsendült, és további érdekesség, hogy széles körben elterjedt az a tévhit, hogy a dal előadója nem Meredith Brooks, hanem Alanis Morissette. Hát de bizony Meredith Brooks, meg is hallgatjuk, ő Meredith Brooks, igen, és a Bitch.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Rock FM, na hát akkor egy jó Metallica, az mindig jó, és jó emlékezni arra a két napra, amikor ők itt voltak idén Magyarországon, június 11-én és 13-án, és két fantasztikus koncertet adtak, és hát aztán itt maradtak nekünk a dalaik, biztos, hogy jönnek még. Hát reméljük, hogy most nem kell 8 évet várni rájuk. Na szóval, Metallica, Sad But True, a zenekar 1991-es több mint 30 millió példányban elkelt Metallica című lemezének utolsó, 5. kislemezes és videóklipes dala. Az az érdekessége, hogy a szám felvételekor mind a gitárok, mind a basszusgitár, minden húrját egy egész hanggal lejjebb hangolták, a súlyosabb, keményebb hangzás elérése érdekében. A producer Bob Rock tanácsára, aki a Motley Crue Dr. Feelgood című anyagán már alkalmazta ezt a technikát, és aminek hangzása a zenekar nagy kedvence volt, aztán legendás főriffjét később Kid Rock is alapul vette az American Badass című slágerében. Hát van is mit alapul venni ebből a dalból. Meghallgatjuk, jó? Metallica, Sad But True.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
3: Minden kész.
2: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
4: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
2: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt. Hát ugye mindig szerdáról azt szoktam volt mondogatni, hogy szerda a hét közepe, ilyenkor így billenünk át a hétvége felé, és hát bizony-bizony így van ez, hát 9. napját tapossuk már szeptembernek, mindenki elment iskolába, mindenki ott van a helyén, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. És ha valaki online streamen is hallgat bennünket, meg egyébként is, akkor most meghallgatjuk együtt az AC/DC dalát, akik még mindig turnéznak, még mindig Power Up turnéjuk keretein belül, csak most Amerikában, és ez egyik legismertebb, és szerintem a rádiók által leginkább kedvelt felvételük, a You Shook Me All Night Long. Ez a dal a Bon Scott halála utáni első Brian Johnsonnak készített album, a Back in Black egyik legnagyobb slágere. A lemez minden idők második legnagyobb példányszámban eladott albuma, a rock műfajon belül pedig világ első, mind a mai napig a maga 50 millió darabjával. Ez az AC/DC és a You Shook Me All Night Long.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains egyik legismertebb dala érkezik, ez a Hold. Eredetileg 1992-es single című film zenéjeként jelent meg, majd még ugyanabban az évben felkerült a legendás Dirt című albumra. A számot Jerry Cantrell gitáros írta a jó barátja Andrew Wood a Mother Love Bone énekesének emlékére, aki 1990-ben heroin túladagolásban hunyt el. Cantrell később elmondta, hogy a dal nem csak róla szól, hanem azokról, akik könnyen ítélkeznek mások élete és döntései felett. A felvételen Jerry Cantrell énekli a verseket, míg a refrénben a zenekar frontembere Lane Staley hallható. Ettől kapja a dal azt a különleges hangulati váltást, ami az Alice in Chains egyik védjegyévé vált. A Wood azóta a grunge korszak egyik meghatározó klasszikusa lett. 1993-ban az MTV a filmhez készült klipek között a legjobbnak választotta a videót, a dalt pedig számos minden idők legjobb rock és grunge felvételeit összegző listán is megtaláljuk. Alice in Chains, Wood. We'll be right back.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM és a ZZ Top érkezik, akikkel kapcsolatban hát így augusztusban szomorú hírt kaptunk. 77 évesen meghalt ugyanis Frank Baird, a ZZ Top alapító tagja és dobosa. A zenész texasi otthonában, családja körében hunyt el, és így már csak a ZZ Top eredeti alapító tagjaiból Billy Gibbons gitáros énekes maradt életben. Hát ugye az a faramuci helyzet van, hogy Frank Baird neve a rock történet egyik különös játékának köszönhetően is ismerté vált, mert hogy miközben a ZZ Top másik két tagja ikonikus hosszú szakállat viselt, ő volt az egyetlen, aki nem. Ez különösen ironikussá tette, hogy vezeték nevének a jelentése Baird, azaz szakál. De hát itt maradtak a dalok, amelyeket mindenképpen érdemes meghallgatnunk. 1983-ban jött ki a ZZ Top Eliminator című legsikeresebb albuma, és ez a most következő felvétel a Legs, ezen van meg. A Legs mutatja meg talán a legjobban, hogy miért lett az Eliminator című album a ZZ Top pályájának egyik meghatározó lemeze. A szakáll, a gitár és a texasi blues maradt, közben viszont megérkeztek a szintetizátorok, a dobgépek, az MTV és az egész 80-as évek. ZZ Top, Legs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Új szezon, új kedvencek! Itt az idő, hogy lecsapj rájuk! Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
4: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és szerda ugye az a nap, amikor mi szépen átbillenünk a hétvége felé, annál is inkább, mert már szerda délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délutánt kívánok. Megvolt szeptember első hete, megvoltak a nagy izgalmak, most már nyugodtan leülhetünk, és élvezhetjük a továbbiakat, mármint a további jó rockzenéket, és a további szeptembert. Online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu, és ott van a Guns N' Roses is, akik március 28-án koncertturnén vannak idén is, hát aztán minden évben egyébként. De időközben neki kijött 2025 végén Atlas és Nothing címmel két új daluk, amely arra enged következtetni, hogy esetleg megjelenik új lemezük is, hát vagy 2026 végén, vagy 2027 elején, inkább én az utóbbira szavaznék. Az a lényeg, hogy jelenjen meg. Na, és mi ezt nagy szeretettel várjuk, miközben a nagy klasszikusokat hallgatjuk. Ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM és Judas Priest, akikkel kapcsolatban csupa jó hírt tudok mondani. Ők nem csak a múltjukat ápolják, hanem nagyon is a jövőn dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy új lemezen dolgoznak, amely Ian Hill basszusgitáros szerint már nagyjából elkészült, és legalábbis a zenei alapok mindenképpen, és Rob Halford énekes pedig Phoenixben dolgozik az ének témák véglegesítésén. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es Invincible Shield folytatása 2027 tavaszán, akár már március-április környékén megjelenhet. Hill szerint az új anyag nem lesz visszatérés a British Steel vagy a Screaming for Vengeance korszak klasszikus hangzásához, inkább az Invincible Shield vonalát viszi tovább, csak direktebb, helyenként valamivel hagyományosabb Priest megközelítése. És ha már a jó hírekről van szó a Judas Priest-tel kapcsolatban, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Faith Keepers turnéjuk szeptember 1-én Budapestre érkezett, ugye a Pap László Budapest sportarénában zúzták le a vakolatot, valószínűleg ezzel a dallal is. Judas Priest, Living After Midnight.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjel festés miatt lezárják a külső és a középső sávokat, a következő napokban a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, a főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Ezek az Útinform infói voltak, de ha van még, akkor plusz 30-20-99-9-9, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és hozom a rock történelem egyik legdögösebb dalát, ez a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, amely már délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délután kívánok, meg volt szeptember első hete, mert már 9-e van, ugye, és mindenki megnyugodott, megnyugodtak a kedélyek, elmentek a gyerekek iskolába, vissza lehet ülni most már a munkahelyünkre normálisan dolgozni, hát ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van jó utat, hogyha esetleg otthon pízik, akkor jó pihit, online streamen is vagyunk, www.rockradio.hu. És még aki van, az a Black Sabbath, amelynek legendás gitárosa Tony Iommi új dallal jelentkezett, a címe World Alone, a nóta mellé pedig jutott további jó hír is, 2 évtized szünet után jön a következő szólólemeze, a From the Dark, ami október 23-ától lesz majd elérhető, a dal szeptember 4-én kislemezen is megjelent, ezen a címadó mellett az instrumentális verzió is hallható, és maga az album CD és többféle vinil formátumban is megjelenik majd. Ez a Black Sabbath és a Paranoid.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért úgy a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Ehhez sok szerencsét, itt a Kiss és a Lick It Up.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.3 FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasvészek-tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat pedig táblák jelzik. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáverhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +30 20 99 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már érkezik is egyik nagy kedvencem, Stone Temple Pilots Plush.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt bezony. Hát már szerda van, igen, ez a hét ez már csak ilyen gyorsan telik, hát mindjárt itt a hétvége, tulajdonképpen csütörtök péntek, azt gatya, de hát azt azért még ott meg kell élni. Most már mindenki iskolában van, mindenki lenyugodhat, mindenki leülhet egy kicsit dolgozni, úgyhogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha utón van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Mi itt vagyunk a legjobb rockzenékkel, még akár online streamen is, ez pedig a www.rockradio.hu oldalon meg lehet találni. És a Nickelback érkezik, akik bejelentették Everything Under the Sun című új stúdió albumukat, amely október 30-án jelenik majd meg. Az együttes kiadta az album első kislemezét is, emellett év elején közreműködtek a Don Broco egyik dalában is, szóval a csapat egyáltalán nem unatkozott, de hát azért van nekik egy nagyon nagy slágerük, amit mindig nagyon szívesen meghallgatunk, annál is inkább, mert az új lemez az még nem jelent meg, úgyhogy rákényszerülünk erre. Igen, Nickelback,

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok. Hát akkor jó, azért ezzel még kiegyezünk, oké? Meg hát azzal is, hogy jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

103.9 Rock FM. Na hát, akkor ennyi volt már a szerdai rock délelőtt. Érkezhet a szerdai rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, jön Stili és a Rock the Night, és aztán holnap mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, egy kicsit hétvégibb hangulatban, egy jóféle csütörtöki, azaz kispénteki rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Pompás Szeptember, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Aerosmith és a Ragdoll.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, az időjárás és fényes vágyakon szágult kellemes délután kívánok. Lavoncsa Krisztián vagyok. Szeptember legmelegebb napja ez itt most, hogyha 35-36 fokos csúcsokra gondolunk. Óvatos becslések szerint az elmúlt napokban még csak ilyen 32 fok körül jósolták a csúcsok csúcsát, de most szerdán beáll a 35 fok körüli csúcsok csúcsa. És utána a csütörtöki hőmérsékletek 18 és 23 fok, ebbe persze a reggeli indulás is benne van. Jön az a hideg front, ami egyébként nem is annyira a csütörtököt intézi el, hanem most már a pénteket legjobban, 15-18 fokkal, és ott valamiféle jelentősebb csapadék is lehet. Aztán utána megint semmi, 23-25 fokkal alakuló indián nyár hétvégén, és jövő héten meg a berobbanó indián nyár. Két nap kivételével ennél jobb híreim nincsenek. Itt a The Stones, a Rock FM-en a szerelmes dal címe, Angie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ösön közlekedőkre picit rájár a rúd. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, itt 1-2 kilométeren torlódik a forgalom. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között a főváros felé az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. És az ellenkező irányban Röszke felé a 24-es kilométernél hézak kiöntést végeznek a külső sáv zárása mellett. 2-3 kilométeres torlódás van emiatt, ezért az M0-as autóútról csak nehezen lehet felhajtani jelenleg az M5-ös autópályára. Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a Bajza utcában is van egy sávlezárás. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében van lezárás, és ugyanígy a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, a hétköznapi lezárás pedig a Pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, másnap hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, azt szokták mondani, ha Dan Helly a szóló karrierben csak egyetlen egy dal csinál meg, és az a The Boys of Summer, akkor is örökre beírja magát a rock előadók sorába, Eagles nélkül is, de hát ugye a 70-es években van Eagles, utána pedig Dan Helly szóló karriere, és az 1984-es album a Building the Perfect Beast, vagyis építeni a tökéletes szörnyet, az erről kimásolt dalok a szóló karrier legnagyobb slágerének számító The Boys of Summer, és később az All She Wants to Do Is Dance, vagy a Sunset Grill. Dan Helly a munkálatokat 1983-ban kezdi meg, a szóló karrier már előtte is hasít, 1982-ben, de végül is 84-ben jelenik meg ez a bizonyos nagylemez, és később a The Boys of Summer dalért Grammy díjat is kap. Innentől kezdve azonban nincs vége a szóló karriernek, hiszen saját bevallása szerint is ő arra készült, hogy soha többet nem lesz Eagles, legalábbis 1994-ig, mert akkor meg újra lett. De előtte még Bruce Hornsby is írt neki dalokat, és akkor meg már a 80-as évek végével átlépünk a 90-es évekbe, többek között a The End of the Innocence című dallal, de az egy egészen másik történet. Íme Dan Helly, ex-Eagle, és a szóló karrier legjelentősebb állomása, a későbbi Grammy-díjas dal, The Boys of Summer.

kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután egy kis Rock the Night a Europe-tól, egyébként ez ma is van, minden hétköznap van, 8-tól Bűdi Szili műsor vezetésével. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, válaszoljunk a hallgatóknak rovat következik. Betty SMS-e, szia Krisztián, itt nálunk Körmenden már fél órája szakad az eső, a maradékot küldjük nektek. Hát nagyon kedves vagy Betty, én a legjobb zenéket küldöm, ennyit a szeretetről, hogy ki mit küld a másiknak, de szeretném mindenki figyelmét felhívni ott az Őrség vagy Burgelland tájékán, hogy ott azért alpesi időjárás van, bármennyire tetszik vagy nem tetszik, az mégiscsak az Alpok alja, tehát nem összehasonlítható mondjuk a Balaton térségével, vagy mondjuk Közép-Magyarországgal, vagy Budapesttel, vagy az északi középhegységgel, és ezt persze nem rosszból mondom, csak ott lehet, hogy tényleg teljesen más időjárás van, meg aztán lesz is a következő napokban. Kedves Krisztián és az összes műsorvezető, nagyon tetszik a Rock FM, ez egy másik SMS, de szomorú vagyok, amikor az időjárásról beszélnek, és mindenki örül annak, hogy nem esik az eső. Tudom, erről nem önök tehetnek, de legalább némi szomorúság lehetne abban, ahogy bemondják. Lehet sokan nem tudják, de kiszáradt a galga, a Zagyvában is kevés a víz, vagy talán már abban sincs. Nyaralni csak úgy van értelme, ha tudunk csobbanni is. Ha a növények beszélni tudnának, akkor most azt kérdeznék, itt áll ma már vizet. Ha igen, akkor oszd be év végéig. Köszönöm, hogy elolvassa. Tisztelettel, Szilágyi Attila. Kedves Attila, alapvetően vidám a műsor. Mi nem szoktunk azon vidámkodni, hogyha valami rossz, hanem a műsoron vidámkodunk. Tehát ez egy jó hangulatú történet. Lehet, hogy félreérthető, amikor úgy hangzik, hogy annak örülünk, hogy nincs eső, és éltetjük a csodálatos napsütést, meg a forró szeptembert, mert hogy már-már az elviselhetetlenség határáig, de tényleg forró volt ez a nyár. Nyilván ennek keserves hátulütői vannak, amit mi mélyen megértünk. Útinform legfrissebb, az M0-as autóút északi szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a Megyeri hídon felborult egy személyautó, a külső sávot lezárták, a helyszín mögött araszolnak a járművek. Az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalom térségében egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze, a 28-as kilométernél a külső sávot lezárták, jelenleg 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében átépítik a terelést, a 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, itt jelenleg 1-2 kilométeren torlódik a forgalom. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, Queen után Sing Sing, Abaházi Csaba ének hangjával Nehéz lehet hősnek lenni, és ha a Queenből hősöket kell emlegetni, akkor Freddy talán legenda volt, és nem hős, bár ahogy a betegségét viselte, az utolsó években mindenféleképpen hősnek is lehet tekinteni, de talán az igazi hős John Deacon volt, aki a legjobb funk-rock szerzeményeket alapozta meg, és aztán szerezte is teljes egészében, óriási sikert kivívva ezzel a Queennek. Csak egyetlen egy a sok szerzemény közül, Another One Bites the Dust, a 70-es, 80-as évek váltásánál, amikor funk diszkóba hajlik a Queen munkássága, de annál nagyobb a siker, sőt, a pályafutás egyik legjobb dala több évtizedre visszatekintve. Sing Sing a zenei folytatás most, a szerdai rock délutánban.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 18:30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van tovább és a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
6: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
8: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, Robbie Williams-et a televízióban el lehet kapni a macskás reklámban, egyébként 2026. szeptemberében pedig Svájcban ad koncerteket, októberben Mexikóban, Argentínában és Brazíliában, aztán megint visszatér Mexikóba, úgy látszik, hogy ez a dél-amerikai vonal nagyon bejön, vagy amit lekötnek neki. Novemberben és decemberben még ebben az évben Ausztrália és Új-Zéland van tervben, és olyan városok, mint Adelaide, Melbourne, Sydney, Newcastle, Brisbane, és még egy csomó minden más, úgyhogy nem unatkozik egyébként, de az új kislemezt már emlegettem néhány évvel ezelőttről itt, vagy hát új sláger akart lenni. Emlegettem itt a Rock FM-en, nevezetesen karácsonyra csinált pár évvel ezelőtt egy dalt, aztán az valahogy nem került fel az angol listára, nem lett nagy karácsonyi szezonális siker, de szerintem a mai napig visszanézhető, hogy az elmúlt években Robbie Williams csinált egy ilyen dalt, ami valahogy így elsikkadt, így szokták mondani. Megszűntek a keservek, az Útinform jelentése szerint valamennyi gyorsforgalmi úton és autópályán, Budapestről tudok egy balesetről a Lehel utcában, és még olyanokról, hogy félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, lezárások Budapesten a 6. kerületben a Városligeti fasorban, sávlezárás ezzel párhuzamosan a Bajza utcában, a 13. kerületben van lezárás a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben és a Petneházi utcában is, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. A hétköznapi lezárás pedig ma is 18:30-kor kezdődik a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, Edda és a háromszor. Hát az ő esetükben sem stimmel a szám, de az egyik legnagyobb slágerről beszélünk a több évtizedes pályafutásból, és a Whitesnake esetében sem stimmel a szám, mert hogy összesen két szuper slágerről van szó, 1987-ből és 88-ból, tulajdonképpen egy időben, de nem egyszerre. Ha előtte David Coverdale nem énekel semmit, ha utána David Coverdale nem énekel semmit, akkor is örökre beírják magukat a rock történelembe. És egyébként a pop történelembe is, mint hard rock, heavy metal zenekar, vagy előadók két dal kapcsán. Az egyik ugye a Here I Go Again, ami vezette az amerikai slágerlistát 1987-ben, és előtte sosem járt a Whitesnake az amerikai top 40-ben. Na de utána meg újra, mert hogy jön az Is This Love, szuper szerelmes ballada, ennek sikere átnyúlik a következő évre, 1988-ra is. Íme David Coverdale és a Whitesnake, és az amerikai listavezető sláger 1987-ből. Here I Go Again. No, I don't.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton ma is 18.30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Tankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van tovább és a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Autódaru, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, még egy nap nyár az őszben, ez pedig a mai nap, vagyis a szerda. Szerda után azonban jön a csütörtök, és a csütörtök száraz lehet a legtöbb helyen, minimális csapadékkal néhány helyen, de 18-23 fokkal, és ebből a 18 a reggeli indulás. A hidegfront egyébként a legjobban a pénteket fogja elintézni, hát valamennyire már a csütörtököt is, hogyha a szerdai csúcs 35 fok szinte országosan, akkor ehhez képest a csütörtöki csak 23, a pénteki viszont 15-18 fok, és megint a reggeli, de sajnos még a napközbeni indulás is benne van. 7-10 mm csapadék várható országosan, és utána megnyugszik péntek elmúltával az időjárás, a szombat és a vasárnap 23 fokos lehet, félig meddig napsütéssel, és kezdődő indián nyárral, amely kibontakozik a jövő hétre 25-26 fokkal, és inkább napsütéssel, mint bármi mással.

103.9 Rock FM, az igazi rockstárok sosincsenek áruhában, nyilván a Dinamit sem volt, meg aztán a T-Rex sem, eredeti nevükön Tyrannosaurus Rex, akik egyáltalán kifestették magukat, és félig meddig álcázva jelentek meg a színpadon, azok a 70-es évekből a Kiss. Na de most itt van a T-Rex, és minden idők egyik leghíresebb slágere, Bang a Gong, Get It On. A 80-as évek közepén a Power Station feldolgozta ezt a dalt, és megfordította a címet. Így lett belőle Get It On, Bang a Gong.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton ma is 18:30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Tankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egy irányosítás van tovább és a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18:30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egy irányosítás van tovább és a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, még egy nap nyár az őszben, ez pedig a mai nap, vagyis a szerda. Szerda után azonban jön a csütörtök, és a csütörtök száraz lehet a legtöbb helyen, minimális csapadékkal néhány helyen, de 18-23 fokkal, és ebből a 18 a reggeli indulás. A hidegfront egyébként a legjobban a pénteket fogja elintézni, hát valamennyire már a csütörtököt is, hogyha a szerdai csúcs 35 fok szinte országosan, akkor ehhez képest a csütörtöki csak 23, a pénteki viszont 15-18 fok, és megint a reggeli, de sajnos még a napközbeni indulás is benne van. 7-10 mm csapadék várható országosan, és utána megnyugszik péntek elmúltával az időjárás, a szombat és a vasárnap 23 fokos lehet, félig meddig napsütéssel, és kezdődő indián nyárral, amely kibontakozik a jövő hétre 25-26 fokkal, és inkább napsütéssel, mint bármi mással.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM az igazi mérföldkő a csapat életében, volt még néhány, de ez is az, 70-es, 80-as évek váltása, a Back in Black album és a róla kimásolt szupersláger AC/DC az elmúlt percekben. Nekem nem maradt más hátra, mint a búcsúzás. Csütörtökön jön a változás az időjárásban, de nálunk a Rock FM-ben sosem változik semmi. És ez így jó. Bűdi Szili most a műsorvezető, 8 órától holnap délután 3-kor jövök. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hét Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

pop zene legnagyobb sztárjai ide költöztek. 103.9 Rock FM. Come here, baby.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szeptember 9-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 252. napján. Az évből még 113 nap van hátra. Mai névnaposaink pedig Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Ága Barackfa virága, Péter, Pető, Szergiusz, Szeringa és Wulfia. Ez a Wulfia név, ez nekem még mindig egy ilyen fantasy filmben levő harcost jelent, aki egy hatalmas karddal a kezében, fején harci sisak, két szarvál ki belőle, és éppen lecsap az ellenségre. Ja, és természetesen nagyon fontos, ő mindig győz. Szóval ez nekem a Wulfia, de a Spejszfalán, a nagy naptárban Ádám. Mindenkit az Isten éltessen, aki ma ünnepel, én pedig már is hozom nektek a földkerekség legnagyobb slágereit.

103.9 Rock FM nem akárki ünnepli a születésnapját a mai napon, mint a jazz hercege Michael Bublé, magyar hangja Gáyer Bálint. Szóval 1975. szeptember 9-én született ez a fiú, és hát Kanadából indulva gyakorlatilag bejárta és meghódította az egész világot. Klasszikus swing stílusát Frank Sinatra örökségeként is emlegetik, és hát bizony olyan dalokkal lett ismert, mint a Heaven Meets Jet, vagy a Feeling Good feldolgozása. Több Grammy-díjat is nyert, és generációk egyik kedvenc romantikus előadója lett, akinek karrierje a mai napig töretlen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

909 Rock FM, egy picit elugrunk Hollywoodba, hogy ott is ünnepeljünk egy kis születésnapot. Hugh Grant a mai születésnaposunk, aki szeptember 9-én 1960-ban született. Egy csodás brit színész, aki hát valójában a romantikus vígjátékok álló csillaga lett. Azt hiszem nincs olyan film, ahol valami egészen nagy kitérés lett volna. Nekem a kedvencem a sztárom a párom, ezen mindig tudunk sírni, de csak vasárnap. Nagyon fontos. Mindig ezt a loser csávót hozza, kivétel a Bridget Jones napjulójában, mert ott ugye pont az ellenkezőjét hozza. Ott bizony ő a Jani, négyesküvő egy temetéset, és meg annyi film, és mindenhol ilyen kis párkapcsolati romantika van. De hát ez mindenkinek bejön, valahogy Hugh Grant bájosan esetlen karakterét világszerte imádják és rajong a közönség ezért, és az utóbbi években komolyabb drámai szerepekben is állítólag bizonyította a tehetségét, de erre

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 1956-ban utazunk vissza, amikor szeptember 9-én bemutatják Elvis Presley első filmjét, a Love Me Tender-t, amely azonnal kasszasiker lett. Bár Elvis először csak mellékszerepet kapott volna, a producerek a hatalmas rajongói érdeklődés miatt kibővítették a jeleneteit, és hát ez a film indította el Elvis mozis karrierjét, ami később több mint 30 alkotást hozott.

103.9 Rock FM, 1971. szeptember 9-én adták ki John Lennon legendás dala, az Imagine kislemez változatát. A dal a békehimnuszává vált, és máig az egyik legtöbbet játszott Lennon szerzemény. Az Imagine nem csak zenei, hanem kulturális mérföldkő is, amelyet számtalan alkalommal előadtak béketüntetéseken, olimpiai megnyitókon és jótékonysági eseményeken.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 1990 az év, amikor szeptember 9-én Pete Sampras bekerül a világ tenisz történelmébe, amikor mindössze 19 évesen megnyerte a US Open-t. Ő lett a legfiatalabb férfi bajnok a torna történetében. Sampras később 14 Grand Slam győzelmig jutott, és stílusával, eleganciájával az egyik legnagyobb hatású teniszezővévé vált.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, egy kicsit szeretnék néha kínai vagy japán lenni, mert annyira felhűtlenek tudnak lenni az emberek, hogy az valami elképesztő. Egy különleges Guinness rekord is egyébként a mai naphoz kapcsolódik, mert hogy 2017. szeptember 9-én Kínában több mint 1000 ember gyűlt össze, hogy egyszerre öltöző Minyon jelmezbe a Gru rajzfilmek szereplőjekért. Na? Te ezt érted? Tehát ezrem. Nagyon bírom, hogy van rá idejük. Na mindegy. Szóval a hatalmas sárga áradat nem csak világcsúcs lett, hanem hatalmas mosolyt is csalt a résztvevők is a nézők arcára.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis egészség. Szeptember 9-én tartják a magzati alkoholszindróma világnapját. A dátum nem véletlen, ugye a szeptember 9, hát ez jelképezi a terhesség 9. hónapját, ugye a 9. hónap a szeptember. A figyelem felhívás célja, hogy tudatosítsa, hogy már a várandóság alatt elfogyasztott kis mennyiségű alkohol is visszafordíthatatlan fejlődési rendellenességeket okozhat a magzatoknál.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaveron, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshotykáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis kultúra, mégpedig, hogy 2001. szeptember 9-én avatták fel a Budapesti Művészetek Palotája elődjének tekintett millenniumi városközpont első épületeit, amelyek később a Nemzeti Színház és a Műpa otthonává váltak. Azóta a környék az egyik legfontosabb kulturális központ lett, ahol az opera, a komoly zene, a színház és a könnyű zene is helyet kap. Ez az évforduló emlékeztet arra, milyen erősen fejlődött a magyar kultúra, kulturális élet a 21. század elején.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

103.9 FM. 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

tőzszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva,